A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

sztori. Gyönyörű.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you. Without a dope beat.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless. Absolutely flawless.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amelyet csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkentik kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 7-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Véget ért az évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Hétfőn indul a Suli a Strandom program. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Június 5-én a Pál utcai fiúk című előadással zárta a 2025-26-os évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Ahogy az már hagyomány, az utolsó előadás alkalmából hirdették ki az évad női és férfi előadóit, akikre a nézők egész évben voksolhattak. A most záruló évad kedvenc női színművésze Stubendek Katalin lett, míg az évad férfi előadója címet Götz Attila viselheti. Ők a kitüntető oklevél mellett számos tárgyi jutalomban is részesültek. Csütörtökön kezdődnek a Pont Pécs Fesztivál programjai. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által szervezett összművészeti fesztivál június 11-e és 14-e között 15 helyszínen több mint 50 programmal várja az érdeklődőket. A látogatók színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokból válogathatnak. Látható lesz a Nikola Tesla életét bemutató musical, és a fesztivál idején a Boban Markovics Orkesztra is Pécset koncertezik. A fesztivál részletes programja a pontpecs.hu oldalon érhető el. Korszerűsítési munkák miatt hétfőn és kedden zárva lesz Pécsett a Pétáv Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálati irodája. A társaság a honlapján azt közölte, a Buzzatéri irodában ezen a két napon is fogadják az ügyfeleket, és a telefonos ügyfélszolgálat is folyamatosan a lakosság rendelkezésére áll. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a Strandon akcióhoz. Az intézmények június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban. A cél az, hogy az iskolai oktatásnak ebben a két hétben egyedi és inspiráló környezetet biztosítsanak. A Fürdőszövetség tájékoztatása szerint Baranyából a Pécsi Hullámfürdő, Harkányból pedig a Gyógy és Strandfürdő, illetve a Dráva Hotel Termál csatlakozott a kezdeményezéshez. 11 új intézmény csatlakozott az Európai Parlament nagykövetiskolája programhoz a hamarosan záruló 2025-26-os tanévben. Köztük van a Pécsi Lővei Klára gimnázium is. A résztvevő iskolák pedagógusai és diákjai a tanév során iskolán kívüli és belüli programokon keresztül szereztek ismereteket az Európai Unióról és az Európai Parlamentről. A nagykövetiskolák képviselői a címről szóló oklevelet és plakettet pénteken vehették át Budapesten. Május végén nyitotta meg kapuit a Villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde Villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Mohácsi Dunahíd építése. A napokban sikeresen a helyére emelték a leendő meder pillér második kéregelemét. A hídépítő beszámolója szerint a feladatot a pillér meder felőli oldalán végezték úszódarúval, a művelet idejére pedig a hajóforgalmat is korlátozni kellett, ezt azonban azóta már feloldották. Június 20-án indul a nyári balatoni főszezoni menetrend a vasútnál. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a vasúttársaság elektronikus rendszereiben hamarosan elérhetővé válik a vonatok menetrendje. A társaság azt is közölte, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizálása megfelelően működjön. A tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. A változásokról részletesen a MÁV oldalán lehet tájékozódni. Negyedik alkalommal adták át az örökségdíjat Siklóson. Az elismerést a Siklósi Várbaráti Kör alapította, azért, hogy ezzel is tisztelegjenek azok munkája előtt, akik ápolták, kutatták a kulturális örökséget, sokat tettek a siklósi hagyományok és a helyi kultúra érdekében. Az idei kitüntetést Szabó Katalin vehette át az Egyesület közgyűlésének döntése alapján. Szabó Katalin 1998-ban költözött Harkányba, és a Siklósi Táncsics gimnáziumban kezdett dolgozni, majd 2013 óta a Batthyány általános iskolában tanít. Rendszeresen segítkezik a térség rendezvényein, folyamatosan tudósítja a helyi televíziót a programokról, és a Harkányi Szabad Egyetem rendszeres szereplője. Közmeghallgatás lesz júniusban Pécsváradon. Az eseményre június 22-én hétfőn kerül sor, a képviselőtestület soron következő ülése után. A közmeghallgatás este 6:30 kezdődik a Művelődési Központ színház termében. A kiemelt téma pedig az önkormányzat volt gépállomással kapcsolatos álláspontjának bemutatása és a felmerülő kérdések megválaszolása. Az eseményre mindenkit vár a városvezetés. Belvár Gyulára riasztották a tűzoltókat szombaton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a község külterületén az Arany János utca mellett egy 80 négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok. Az épület teljes egészében égett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugárral oltották a lángokat. A ház teteje teljesen beomlott, sérültekről nem érkezett hír. Bővült Komló idei rendezvény naptára. A Komló 75 program sorozat részeként szeptemberben rendezik az első sikondai futópartit. A szabadidős programra mindenkit várnak, és már azt is lehet tudni, hogy a résztvevők 4 táv közül választhatnak. Lehet majd nevezni 4, 8 és 12 kilométerre, illetve félmaratonra. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Finnország válogatottját a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A magyarok mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar együttes kedden újra pályára lép. Debrecenben Kazahsztán válogatottjával találkozik majd a csapat. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 7-e van vasárnap. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk ebben az órában az OMC és a How Bizarre, az óra elsője pedig Beyoncé és Sean Paul közöse. Ez a Baby Boy, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom majd a mai nap reggel témáit, ahol például egy okos nyakörvel is foglalkozunk, ami Kínában terjedt el, és nem is akármilyen állatoknak védi a vadon élő tevékenységeit. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem. Itt lesz velem az OMC csapata, How Bizarre-ral, na meg most az ETV, és a Let You Go.

0: Best FM a legjobb zenék, az OMC dörzsölte ki a csipát a szemünkből, ez volt a How Bizarre, szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, jönnek majd a részletek erről. Aztán 8 óra után egy popzenei szenzáció jön, ugyanis hosszú évek után újra együtt a színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent, és végül 9 óra után a sportrovat jön Szoboszlai Dominikkal, ugyanis bekerült a Premier League rajongókkal, ugyanis bekerült a Premier League rajongói által összeállított államcsapatba, úgyhogy hozok mindent hamarosan, most pedig egy rövid szünet következik, és utána folytatom a legjobb zenékkel. A hírek után már is indítom Amy Winehouse-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn kezdődik a Suli a strandon program. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz. Az intézmények június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban. A cél az, hogy az iskolai oktatásnak ebben a két hétben egyedi és inspiráló környezetet biztosítsanak. A Fürdőszövetség tájékoztatása szerint Baranyából a Pécsi Hullámfürdő, Harkányból pedig a Gyógy és Strandfürdő, illetve a Dráva Hotel Termál csatlakozott a kezdeményezéshez. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Mohácsi Dunahíd építése. A napokban sikeresen a helyére emelték a leendő meder pillér második kéregelemét. A hídépítő beszámolója szerint a feladatot a pillér meder felőli oldalán végezték úszódarúval. A művelet idejére pedig a hajóforgalmat is korlátozni kellett, ezt azonban azóta már feloldották. Belvár Gyulára riasztották a tűzoltókat szombaton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a község külterületén az Arany János utca mellett egy 80 négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok. Az épület teljes egészében égett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral oltották a lángokat. A ház teteje teljesen beomlott, sérültekről nem érkezett hír.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a Rengeteg utcában. A helyszínen teljes útzár van érvényben. Úthelyreállítási munkákat végeznek a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták. A Tiborc utcában út szűkület érvényes. A Péter utcában gázhálózati munkákat végeznek, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám közötti szakaszon, itt is teljes útzár mellett dolgoznak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak elszúrtan. A szél északnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Pécsen 27, Dunaújvárosban 27, Szolnokon pedig 29. És a legjobb zenékkel természetesen folytatom. Egészen az óra végéig hozom őket, itt lesz velem hamarosan a Jamiroquai, a Kéntet Hittel, na meg most Gaggio és a Bessame Mucho, most itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint egy mesterséges intelligenciával működő okosnyakörv, ami védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és a Lavandarán már biztos, hogy itt lesz velem majd 7 óra után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget ért az évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Jobbára napos időben bízhatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 5-én a Pál utcai fiúk című előadással zárta a 2025-26-os évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Ahogy az már hagyomány, az utolsó előadás alkalmából hirdették ki az évad női és férfi előadóit, akikre a nézők egész évben voksolhattak. A most záruló évad kedvenc női színművésze Stubendek Katalin lett, míg az évad férfi előadója címet Götz Attila viselheti. Ők a kitüntető oklevél mellett számos tárgyi jutalomban is részesültek. Május végén nyitotta meg kapuit a Villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde Villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Bővült Komló idei rendezvény naptára. A Komló 75 programsorozat részeként szeptemberben rendezik az első sikondai futópartit. A szabadidős programra mindenkit várnak, és már azt is lehet tudni, hogy a résztvevők 4 táv közül választhatnak. Lehet majd nevezni 4, 8 és 12 kilométerre, illetve félmaratonra. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Csatornahálózat tisztítás kezdődik hétfőn Pécsett a Hungária utcában. A Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon dolgoznak majd egy héten át. A munkák miatt naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják majd a forgalmat a helyszínen. Hétfőtől dolgoznak majd a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában is. Mind a két helyszínen új aknákat építenek, emiatt teljes szélességű útlezárás várható, a két utca zsákutcává válik. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak elszórtan. A szél északnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy hogyan képes segíteni a mesterséges intelligencia és a modern technológia azt, hogy egy kialás szélén álló faj esetleg megálljon vagy visszaforduljon ezen az úton. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Így június 7-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Indulunk a Gorillazzal, ez a Feel Good!

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előre jelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Sasha és az I Feel Lonely, na meg most Sikén és a Lavender Run, ugyanis ezzel megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, Geszti Péter és Péterfi Bori közöse volt ez, a Beléd szerettem, ez van, szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Egy rövid szünet után az NSYNC és az I Want Your Back érkezik majd tőlem ide a Bestre.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten kezdődik a Pont Pécs Fesztivál. Napközben akár 29 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődnek a Pont Pécs Fesztivál programjai. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által szervezett összművészeti fesztivál június 11-e és 14-e között 15 helyszínen több mint 50 programmal várja az érdeklődőket. A látogatók színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokból válogathatnak. Látható lesz a Nikola Tesla életét bemutató musical, és a fesztivál idején a Boban Markovics Orkesztra is Pécset koncertezik. A fesztivál részletes programja a pontpecs.hu oldalon érhető el. Korszerűsítési munkák miatt hétfőn és kedden zárva lesz Pécsett a Pétáv Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálati irodája. A társaság a honlapján azt közölte, a búzatéri irodában ezen a két napon is fogadják az ügyfeleket, és a telefonos ügyfélszolgálat is folyamatosan a lakosság rendelkezésére áll. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbita Báb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Finnország válogatottját a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A magyarok mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar együttes kedden újra pályára lép. Debrecenben Kazahsztán válogatottjával találkozik majd a csapat. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a Rengeteg utcában. A helyszínen teljes útzár van érvényben.

0: Úthelyreállítási munkákat végeznek a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes. A Péter utcában gázhálózati munkákat végeznek, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám közötti szakaszon, itt is teljes útzár mellett dolgoznak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak, elszúrtam. A szél északnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 29 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Flo Rida és a Good Feeling, vele ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a Robertek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, a következő órában jön majd a popzene szenzációja, ugyanis hosszú évek után újra együtt láthatjuk színpadon Fergie-t és a Black Eyed Peas-t, úgyhogy erről fogok beszámolni, de csak 8 óra után, 9 óra után pedig a sportrovatban Szoboszlai Dominik, ugyanis most bekerült a Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék ebben az órában van még idő, úgyhogy itt lesz velem például majd Jennifer Lopez az If You Had My Love-val, na meg, Nana és a Lowly most itt a Besten. I'm lonely.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán érkezik a Black Eyed Peas csapata, nem akármilyen szenzációval, ugyanis az oldalukon ott lesz Fergie, ami bizony-bizony hosszú évek óta nem volt így. Úgyhogy a színpadon együtt láthatjuk őket, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, már biztos, hogy itt lesz velem Shakira is, méghozzá Lokával érkezik majd a következő órában. And I'm crazy, but you like
0: it. Loka, loka, loka. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Véget ért az évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Jobbára napos időben bízhatunk ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Június 5-én a Pál utcai fiúk című előadással zárta a 2025-26-os évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Ahogy az már hagyomány, az utolsó előadás alkalmából hirdették ki az évad női és férfi előadóit, akikre a nézők egész évben voksolhattak. A most záruló évad kedvenc női színművésze Stubendek Katalin lett, míg az évad férfi előadója címet Götz Attila viselheti. Ők a kitüntető oklevél mellett számos tárgyi jutalomban is részesültek. Június 20-án indul a nyári balatoni főszezoni menetrend a vasútnál. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a vasúttársaság elektronikus rendszereiben hamarosan elérhetővé válik a vonatok menetrendje. A társaság azt is közölte, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizálása megfelelően működjön. A tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. A változásokról részletesen a MÁV oldalán lehet tájékozódni. Bővült Komló idei rendezvény naptára. A Komló 75 program sorozat részeként szeptemberben rendezik az első sikondai futópartit. A szabadidős programra mindenkit várnak, és már azt is lehet tudni, hogy a résztvevők 4 táv közül választhatnak. Lehet majd nevezni 4, 8 és 12 kilométerre, illetve félmaratonra. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csatornahálózat tisztítás kezdődik hétfőn Pécsett a Hungária utcában. A Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon dolgoznak majd egy héten át. A munkák miatt naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják majd a forgalmat a helyszínen. Hétfőtől dolgoznak majd a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában is. Mind a két helyszínen új aknákat építenek, emiatt teljes szélességű útlezárás várható, a két utca zsákutcává válik. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak elszórtan. A szél északnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és mellette a Black Eyed Peas csapatáról beszélünk, ugyanis hosszú évek után újra együtt állnak majd színpadon Fergie-vel, úgyhogy jönnek a részletek, na meg Nelly Furtado, ugyanis vele indulunk, ez a Turn of the Light.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valóságos sok hullámot indított el a zene világában a 2026-os American Music Awards Las Vegas-i gálája. A közönség hatalmas ovációjája közepette a zenekar korábbi ikonikus énekesnője Fergie váratlanul besétált a színpadra korábbi társai Will.i.am-ék mellé. A történelmi újraegyesülés apropóját egy komoly elismerés adta. A Black Eyed Peas elnyerte a legjobb retro daldíját a 2010-es Rock the Body című világslágerével. A dal olyan korszakos klasszikusokat utasított maga mögé a mezőnyben, mint a Four Non Blondies WhatsApp-ja, vagy a Go Go Dolls és az Irish című szerzemény. Beindultak a pletykák nem véletlenül. Bár Fergie a kiválása óta szóró karrierjére és a családjára fókuszál, az utóbbi időben látványosan közeledett a korábbi tagokhoz. Decemberben már együtt ünnepelték a zenésznek az 50. születésnapját, a mostani közös színpadi szereplés pedig azonnal beindította a találgatásokat, hogy az eredeti négyes talán egy nagyobb közös projektre, vagy akár egy turnéra is készen áll. Több mint 80 millió eladott lemezzel büszkélkedő formáció Las Vegasban egyértelműen bizonyította, a köztük lévő kémia 2026-ban is pontosan ugyanolyan erős, mint a világlisták élén eltöltött éveik alatt. Nem kis dolog lenne, hogyha Black Eyed Peas-t egy hatalmas turnén láthatnánk újra, ez egy hatalmas dolog lenne. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Most viszont folytassuk a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Shakirával megyünk tovább, szól a Loka most itt a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd 9 óra után a sportrovatba Szoboszlai Dominikkal, és nem a ruhájáról fogunk beszélni, hanem arról, hogy a Premier League rajongói összeállítottak egy álomcsapatot, és bizony-bizony Dominik benne van, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, van még hátra egy fél óránk, amit megtöltöttem ezekkel, de most egy rövid szünet, utána pedig a Maroon 5-val és a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn kezdődik a Suli a strandon program. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz. Az intézmények június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban. A cél az, hogy az iskolai oktatásnak ebben a két hétben egyedi és inspiráló környezetet biztosítsanak. A Fürdőszövetség tájékoztatása szerint Baranyából a Pécsi Hullámfürdő, Harkányból pedig a Gyógy és Strandfürdő, illetve a Dráva Hotel Termál csatlakozott a kezdeményezéshez. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Mohácsi Dunahíd építése. A napokban sikeresen a helyére emelték a leendő meder pillér második kéregelemét. A hídépítő beszámolója szerint a feladatot a pillér meder felőli oldalán végezték úszódarúval. A művelet idejére pedig a hajóforgalmat is korlátozni kellett, ezt azonban azóta már feloldották. Belvár Gyulára riasztották a tűzoltókat szombaton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a község külterületén az Arany János utca mellett egy 80 négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok. Az épület teljes egészében égett. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral oltották a lángokat. A ház teteje teljesen beomlott, sérültekről nem érkezett hír.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a Rengeteg utcában. A helyszínen teljes útzár van érvényben. Úthelyreállítási munkákat végeznek a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták. A Tiborc utcában út szűkület érvényes. A Péter utcában

0: Házhálózati munkákat végeznek a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám közötti szakaszon, itt is teljes útzár mellett dolgoznak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak elszórtan. A szél északnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 29 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Zalaegerszegen 26, Baján 28, Székesfehérvár 26 fokos lesz a mai napon, és Egerben pedig 25 lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Ebből az órából van még hátra, mielőtt a sportrovatra rákanyarodnánk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem az Alcazar, a This Is The World We Live In-nel, na meg a For The Coast és az Inner Sunshine most itt a Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig egy igazán friss, ropogós hír jön a sportvilágából. Egy kis színes Szoboszlai Dominikról, és nem a ruhájáról beszélünk, hanem arról, hogy a Premier League rajongói beleválogatták a 2025-26-os szezon álomcsapatába. Úgyhogy jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában például George Michael már biztos, hogy gondoskodni fog a jó hangulatról, a Freedom-mal érkezik ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget ért az évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Jobbára napos időben bízhatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 5-én a Pál utcai fiúk című előadással zárta a 2025-26-os évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Ahogy az már hagyomány, az utolsó előadás alkalmából hirdették ki az évad női és férfi előadóit, akikre a nézők egész évben voksolhattak. A most záruló évad kedvenc női színművésze Stubendek Katalin lett, míg az évad férfi előadója címet Götz Attila viselheti. Ők a kitüntető oklevél mellett számos tárgyi jutalomban is részesültek. Május végén nyitotta meg kapuit a Villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde Villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Bővült Komló idei rendezvény naptára. A Komló 75 program sorozat részeként szeptemberben rendezik az első sikondai futópartit. A szabadidős programra mindenkit várnak, és már azt is lehet tudni, hogy a résztvevők 4 táv közül választhatnak. Lehet majd nevezni 4, 8 és 12 kilométerre, illetve félmaratonra. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Csatornahálózat tisztítás kezdődik hétfőn Pécsett a Hungária utcában. A Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon dolgoznak majd egy héten át. A munkák miatt naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják majd a forgalmat a helyszínen. Hétfőtől dolgoznak majd a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában is. Mind a két helyszínen új aknákat építenek, emiatt teljes szélességű útlezárás várható, a két utca zsákutcává válik. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak elszórtan. A szél északnyugatira fordul és helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szoboszlai Dominika Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, ami a 2025-ös és 26-os szezonra vonatkozik. Jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, június 7, vasárnap, és természetesen az Outcast és a Hey Ya, övéki az indulás.
0: Best FM.

legjobb zenék. Hatalmas elismerésben részesült a magyar válogatott csapatkapitánya. A szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik is helyet kapott a 2025-ös, 26-os Premier League szezon hivatalos álomcsapatába. A Premier League honlapján lebonyolított voksoláson a világ minden tájáról több mint 200 ezer drukker állította össze a képzeletbeli kezdő 11-et egy 60 fős elit listáról. A bravúr értékét pedig az növeli, hogy Szoboszlai az egyetlen játékos, aki bekerült a Liverpool keretéből. Gratulálunk Dominiknak, nagyon sok sikert kívánok még neki a Premier League-ben, vagy egyébként ahol folytatja, mert szerintem egyébként ez egy nyitott kérdés, de hát nem tudom, én nem szeretném sejtetni a jövőt. Egy biztos, hogy kedden válogatott meccs, méghozzá Debrecenben játszik majd a magyar válogatott a nagyerdei stadionba, úgyhogy figyelünk oda is, csak úgy, mint ahogy a Puskásban is figyeltünk múlt héten pénteken este Szoboszlaiékra, ahol 2-1-re győzték le Finnországot. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítás. Sheryl Crow is itt lesz velem a Fight for This Love-val, na meg George Michael és a Freedom, övé a folytatás most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Will Smith és a Man in Black. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem hamarosan Curtis és a Kegyelem, most a folytatás viszont Princey és ez a

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenéket, még én hozom egészen délig, hogy jól teljen, a délelőtt indul a Best hétvége, itt lesz a következő órában velem. Például majd CG Louise az Art of the Evil érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten kezdődik a Pont Pécs Fesztivál. Napközben akár 29 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődnek a Pont Pécs Fesztivál programjai. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara által szervezett összművészeti fesztivál június 11-e és 14-e között 15 helyszínen több mint 50 programmal várja az érdeklődőket. A látogatók színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokból válogathatnak. Látható lesz a Nikola Tesla életét bemutató musical, és a fesztivál idején a Boban Markovics Orkesztra is Pécset koncertezik. A fesztivál részletes programja a pontpecs.hu oldalon érhető el. Korszerűsítési munkák miatt hétfőn és kedden zárva lesz Pécsett a Pétáv Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálati irodája. A társaság a honlapján azt közölte, a búzatéri irodában ezen a két napon is fogadják az ügyfeleket, és a telefonos ügyfélszolgálat is folyamatosan a lakosság rendelkezésére áll. Idén július 10-e és 28-a között várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház, ahol összesen 10 produkciót láthatnak majd az érdeklődők. A nézőket két helyszínen várják. A Káptalan utcai szabadtéri színpadon vígjátékok, míg a Bóbita Báb Színháznál gyermekelőadások lesznek láthatóak. A rendezvény meghirdetett előadásairól bővebb tájékoztató olvasható a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Finnország válogatottját a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A magyarok mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar együttes kedden újra pályára lép. Debrecenben Kazahsztán válogatottjával találkozik majd a csapat. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a Rengeteg utcában, a helyszínen teljes útzár van érvényben. Úthelyreállítási munkákat végeznek a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszát lezárták, a Tiborc utcában út szűkület érvényes. A Péter utcában gázhálózati munkákat végeznek, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám közötti szakaszon. Itt is teljes útzár mellett dolgoznak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak, elszórtam. A szél északnyugatira fordul, és helyenként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 29 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van, vasárnap, indul a Best hétvége, a legjobb zenék társaságában tölthetjük egészen este 6-ig az időnket. Az első két órában velem, és természetesen például ebben az órában az Aerosmith-szal, C.G. Lewis-szal, na meg a The Corrs-szal.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. 1999 tavaszára kell most visszarepülnünk ahhoz, hogy a következő sláger megszólaljon, és egy új kezdet Jerry Halliwellnek az életében. A Look At Me-vel megyünk tovább most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Aerosmith és az Amazing. Szép napot kívánok mindenkinek. A névnaposok a mai napon a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, mert hogy egyébként június 7-e van, vasárnap. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Dübörög majd a Best hét vége, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz Kylie Minogue és Robbie Williams közöse, a Kids.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még van egy közös óránk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint reggel 6 órától mostanáig, de jön, ami még nem volt. Például a Molokko is itt lesz a Time Is Now-val, na meg Mark Ronson és Amy Winehouse közöse a Valerie szólni fog majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Segítséget kapnak a daganatos betegek. Szigorított a FIFA, nem lehet vuvuzelázni a világbajnokságon. Több száz kamion lepi el Békés Csabát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Mondta rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust megtörténhet helyi érzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. Véget érhet a vuvuzelák korszaka a világbajnokságokon. A FIFA nyilvánosságra hozta az idei észak-amerikai futball-VB stadion szabályzatát, amely több népszerű szurkolói kelléket is kitilt az arénákból. Nem lehet bevinni vuvuzelát, sípot, légkürtöt, de drónokat és újra tölthető kulacsokat sem. A szabályzat a szurkolói viselkedésre is szigorú előírásokat tartalmaz, a rendbontókat akár ki is zárhatják a stadionokból. A vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik jelképe lett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most úgy döntött, hogy a 2026-os VB-n már biztosan nem lesz helye a legendás műanyag kürtöknek. A világbajnokság csütörtökön kezdődik. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó órán következik a mai napra, amiben természetesen, ahogy ígértem, jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a Best hétvége, dübörgünk ebben az órában is, és hát én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, úgyhogy gyorsan elpörgetjük az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan. Hát erről gondoskodok, ugyanis itt lesz velem Mark Ronson és Amy Winehouse, na meg Christina Aguilera.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jocsi és az Ott vársz rám, ha nem tudom ki hol vár rám, egy biztos, hogy ránk most azt fog várni, hogy irány a klubok világa. És egy olyan ikonikus felvétel, ami az ilyen klasszik szettekből kihagyhatatlan, ugyanis irány Görögország. Nem tudom, hogy miért kapta pontosan ez a dal ezt a címet, de ez a Grease 2000, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a Too Hot. Szép napot kívánok mindenkinek, a mai napon a névnaposok, a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem, egyébként június 7-e van vasárnap. A legjobb zenékkel pedig hamarosan majd megyünk tovább, ugyanis most egy rövid szünet következik, de nem kell izgulni, az óra végéig még hozok hatalmas lágereket. Például itt lesz velem a Duran Duran és a Reach Up for the Sunrise, na meg Rihanna, a Pond the Replay-jel övé lesz majd a közvetlen folytatás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Presztefem a legjobb zenék, ez volt Diaz és a Minden másképp lesz. Az én időm lejárt, érkezik Bénémet Dia, ővé a folytatás egészen este 6 óráig, aztán pedig majd Mixben szólnak a legjobb zenék, a Night Shift csapata jó voltából, hiába van vasárnap, ők itt vannak a hét minden napján, és hogyha vasárnap, akkor pedig a Lounge Mixé a főszerep, az első órába érkezik White Boy, ő a házigazda, ugye, mint egyébként minden nap, a második órában pedig Németi érkezik, ő pedig a vasárnapi állandó rezidensünk, úgyhogy rájuk lehet számítani majd, na meg Big Falvi Tamásra egészen éjfélig 8 óra után. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, jövő héten reggel találkozunk legkésőbb itt a Best FM-en mindenkinek. Jó délutánt és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára a Durán Durán felvételét indítom. Jön a Reach Up for the Sunrise most itt a Besten. Viszha!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társadalom megújítására szólította fel a fiatalokat a pápa, lövöldözés Toledóban, győzelemmel hangoltak a VB-re a brazilok és az argentinok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalokat a társadalom megújítására szólította fel 14. Leó pápa Madridban. Az egyhetes spanyolországi látogatásán résztvevő egyházfő egy több százezer fiatalt megmozgató imavirrasztáson arról beszélt, a közöny a háború és a hazugság helyett a szeretet, az igazság és a hit útját kell választani. A pápa arra bíztatta a fiatalokat, hogy családjukban, iskolájukban és munkahelyükön is a pozitív változások képviselői legyenek. 14. Leó pápa ma Madridban mutat be szabadtéri szentmisét, amelyre a szervezők 1 millió résztvevőt várnak. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Ohio államban. A támadás a toledói Old West End Festival közelében történt, amikor két fegyveres tüzet nyitott. A hatóságok szerint a lövöldözők valószínűleg egymást vették célba, a lövések azonban több fesztiválozót is eltaláltak. Két sérült állapot a kritikus, az elkövetők továbbra is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A történtek miatt a fesztivál mai programjait törölték. Új odúpark segíti a madarak és denevérek megtelepedését Szegeden, a Tisza és a Maros találkozásánál. Az uniós támogatással megvalósuló természetvédelmi fejlesztés részeként csaknem 500 madár és denevérodút, valamint vércse és kubikládát helyeznek ki. A szakemberek szerint a denevérek és énekes madarak a csípőszúnyogok számának csökkentésében is fontos szerepet játszanak. A programhoz iskolai és lakossági szemléletformáló rendezvények is kapcsolódnak. Győzelemmel hangolt a labdarúgó világbajnokságra Brazília és Argentína. Carlo Ancelotti együttese 2-1-re verte Egyiptomot. A címvédő Argentína könnyed sikert ért el Honduras ellen. 2-0-ra nyerte a dél-amerikai válogatott Martinez és Simeone találataival. A labdarúgó világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, csütörtökön kezdődik. Először lesz 48 csapat a tornán, összesen 104 mérkőzést rendeznek az előttünk álló több mint egy hónapban. Folytatódik a meleg nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra záporzivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban záporzivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, vagyis indul a Best délután velem Béni Mezdiával, és olyan nagy slágerekkel, mint az All for One és az I Swear, na de itt lesz Ellie és a Two Times-szal, és hamarosan Freddy is énekel nekünk. Most pedig Nellyvel indítok egy 2001-es slágerével, ez pedig nem más, mint a Ride With Me, tárgyozzunk együtt ma is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, az All For One és az Ice Fair 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 500 listát, és Grammy-díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All For One és az Ice Fair itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Vácon közművezetéket javítanak, így a 36-os kilométer környékén félpályás korlátozás és sebességkorlátozás követel figyelmet, ez okozza a lassulást. Aztán Récsák és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a fél útpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig építési munkákat végeznek Vecső és átkelési szakaszán a főutcában a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szolnokon pedig a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, az arra autózók torlódásra számítsanak. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es, na maga 2000-es évek legnagyobb kincseit hozom a folytatásban is. Jön például Justin Timberlake is. Ez lesz a Señorita és a Deep Swing is itt lesz velünk az In The Musical.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A pedagógusokat ünnepeljük. Jön a Monte Carlo-i Forma 1-es futam, fokozódik a hőség, 30 fok feletti csúcsok lesznek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 1-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónk a Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
1: Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a tanárokat és az óvodapedagógusokat a kormány több tagja is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, olyan értékelési rendszerre van szükség, amely támogatja a pedagógusokat, segíti szakmai fejlődésüket, és bizalomra, valamint együttműködésre épül. A tárcavezető szerint a pedagógusok nem csak tanítanak, hanem közösségeket formálnak, és a jövő generációit készítik fel az életre. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Andrea Kimi Antonelli indulhat az élről a Forma 1-es monakói nagydíjon. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája nyerte az időmérőedzést tegnap, ezzel pályafutása 4. pole pozícióját szerezte meg. Mellőle a 4-szeres világbajnok Max Verstappen rajtolhat, míg a második sorból Lewis Hamilton és a hazai pályán versenyző Charles Leclerc várhatja a rajtot. Antonelli legnagyobb VB rivális a George Russell csak a 6. helyet szerezte meg, míg a címvédő Lando Norris a 8. rajtkockából indul. A monakói nagydíj ma 3 órakor kezdődik. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra záporzivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban záporzivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk az egy órát is, én Béli Dia vagyok, és robogunk tovább a kedvencekkel, olyanokkal, mint például a Maroon 5 és a Payphone, itt lesz Zséda is perceken belül az óceánnal, most pedig a Deep Swing érkezik az In The Musical, ami 2001-ben jelent meg, és a klasszikus house zene aranykorának egyik tipikus klubhimnusza lett.
0: Best FM.

Rajta fel a legjobb zenék. A Step by Step 1997-ben jelent meg Whitney Houstontól, ami eredetileg Annie Lennox szerzeménye, amelyet aztán Whitney Houston újra gondolt, ilyen gospel R&B hangzással, így sokkal felemelőbb és nagyívűbb lett ez a verzió. Egy belső utazásról szól, arról, hogy az ember fokozatosan, lépésről lépésre halad át a nehézségeken, még ha az út bizonytalan is. Ezzel folytatjuk most. Whitney Houston és a Step by Step itt a Best FM-en. Well,

0: Veszte fel a legjobb zenék gyorsan az utakról. Az M6-oson például a Himesházi Völgyhídon a 182-es és a 179-es kilométer között lezárták a főváros felé vezető oldalt. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Aztán az egyes főúton Budaörs határában a 8-as kilométernél található Budakeszi csomópont kanyarodó sávjában a Gyál utcában napközben burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezért félpályás korlátozás várható. És ugyancsak az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek mindkét irányban, útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legtöbb slágerek szólnak ma is, érdemes maradni, hiszen a következő órában felcsendül majd ez a dal is. Az óra kezdő slágere pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, elindult az új éghajlati portál, egyre több pollen lehet a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fenyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 2 óra után, és én Béri Meddia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. A vasárnapi Best délutánból nem hiányozhat a Soul to Soul slágere. Jön a Get a Life, most pedig a Rizzo Kicks-tel megyünk tovább. Egy 2011-es slágerrel, a brit duó egyik legnépszerűbb slágere érkezik. Down with the Trumpets in the Best.
0: Best FM.

0: pajzsama.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Most jön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus a Hanson együttestől, a Humbap, egy 1997-es világsláger, ugye 97-ben jelent meg, és azonnal berobbant, több országban is listavezető lett. A Hanson tagjai testvérek, és mindannyian még tinik voltak a siker idején. A dal és az együttes több Grammy Awards jelölést is kapott, a videóklipje pedig tele van színes, vidám jeleneteket, tipikus 90-es évek hangulatát idézi. Szól is itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script is...

Beszélünk a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk az M5-ösön például Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között.

0: Mopontnál is burkolatfelújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, 50 Cent slágerét hallgattuk, ez volt a PIMP, és Anesthésiával megyünk tovább hamarosan, rögtön a hírek után jön a Paid My Dues, most pedig egy hazai sikert indítok, következik a Freestyle, és a Vigyázz rám itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Szellaszeti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Nemzetközi gyakorlatot tartott szombaton a Határszél Egyesület. Hétfőn akár 28 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tartott szombaton a Határszél Egyesület nemzetközi partnereivel közösen. A Dráva-Szabolcsi kikötőben tartott eseményen csaknem tucatnyi önkéntes mentő egyesület vett részt, közel 150 taggal. A magyarok mellett német, osztrák és horvát egyesületek is jelen voltak az eseményen, ahol többek között baleseti mentés, vízből mentés és erdőtűzből mentés is szerepelt a feladatok között. A gyakorlat eredményesen zárult. A rendezvényen adták át a Határszél Egyesületnek azt a víz alatti drónt is, melynek beszerzésében Siklós városának önkormányzata is segített. 11 új intézmény csatlakozott az Európai Parlament nagykövetiskolája programhoz a hamarosan záruló 2025-26-os tanévben. Köztük van a pécsi Lővei Klára gimnázium is. A résztvevő iskolák pedagógusai és diákjai a tanév során iskolán kívüli és belüli programokon keresztül szereztek ismereteket az Európai Unióról és az Európai Parlamentről. A nagykövetiskolák képviselői a címről szóló oklevelet és plakettet pénteken vehették át Budapesten. Május végén nyitotta meg kapuit a Villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde Villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Június 11-e és 13-a között rendezik az 59. Mecsek Rallit Pécsett és környékén. A Service Park csütörtökön délután nyílik meg az Expo Centernél, és még ezen a napon megtartják a hivatalos tesztet is. Pénteken délután 6 órakor lesz az ünnepélyes rajtceremónia a Széchenyi téren. A centrumparkolóban versenyautók lesznek láthatóak, és ezen a napon két gyorsasági szakaszt is teljesítenek Pécsvárad és Hosszúhetény térségében. Szombaton újabb gyorsasági szakaszok várnak a mezőnyre, majd az ünnepélyes célceremónia délután 5 órakor kezdődik a Széchenyi téren.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Csatornahálózat tisztítást végeznek Pécsett hétfőtől egy héten át a Hungária utca Petőfi és Rákóczi út közötti szakaszán. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődik a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A munkát teljes útzár mellett végzik. Folytatódik a gázhálózat rekonstrukció a pécsi Péter utcában. Itt is teljes útzár mellett dolgoznak, és lezárták a rengeteg utcát is ivóvízhálózat bővítés miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn igazi nyári idő vár majd ránk. A napsütésé lesz a főszerep, fátyol és gomoly felhők azért megjelenhetnek az égen. Számottevő csapadék nem várható, a szél azonban helyenként megélénkülhet. A kora reggeli órákban 15, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően folytatódik a vasárnap délután a Besten, a mikrofonnál este 6-ig Horváth László. Hamarosan kezdünk, jön a Pécs Café Light izgalmas témákkal és nagyon-nagyon sok jó zenével. Többek között énekel Robbie Williams, most viszont NSZ-t is, ez a Paint My Dues.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Vendégem Polics József, Komló polgármestere. Témánk, hogy a héten volt a Nemzeti Összetartozás napja.
1: Mondhatom már, hogy Komló városában hagyomány, hogy az összetartozás napján, konkrétan a napon tartjuk a városi megemlékezést, illetve ugyanezen a napon kerül sor egy külön program keretében a pedagógusok köszöntésére a Tóth Ferenc Színház és Hangverseny teremben. Nem volt ez másképp ezen a héten se. Úgy gondolom, hogy meg kell állnunk egy pillanatra, és el kell gondolkodnunk, hogy mi is történt 106 évvel ezelőtt, mert az esemény az a magyarság történelmében egy nagyon gyászos fekete nap, de mondhatom azt, hogy 2010 óta így május végén már a parlament döntött a június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, és teljesen mindegy, hogy a magyar ember hol él a világban, hol él a földön, mi összetartozunk, és ezt az összetartozást úgy gondolom, hogy mindig meg is mutattuk. Komló városában, hála Isten, elkészült az elmúlt évtizedben, akkor még Trianon emlékműnek nevezett emlékhely, amely most már a felújított emlékezés parkjában található, a Székely kapu utáni területen, ahol város lakói egy megemlékezésen vehettek részt.
0: Innen folytatjuk hamarosan, de már egy másik témával.

0: legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk a pedagógus nap.
2: Előtte tartottuk a pedagógus napot, ahol szintén megálltunk egy pillanatra, és köszöntöttük a pedagógus társadalmat. Ez is egy, úgy gondolom, hogy újdonság, hogy a komlói székhellyel rendelkező tagintézményeket is meghívjuk minden alkalomra erre a rendezvényre, és közösen tisztelgünk a pedagógus társadalom előtt. Tehát ilyenkor a klikhez tartozó pécsváradi, szászvári, magyarszéki pedagógusok is itt vannak, az egyházas kozáriak is, és így ünnepelünk együtt, és tisztelgünk az ő hivatásuk, az ő munkájuk előtt, mert utóbbi időben egyre nagyobb feladat és egyre nagyobb felelősség hárul rájuk. Teljesen mindegy, hogy az oktatási vagy a nevelési intézményekben dolgoznak, teljesen mindegy, hogy önkormányzati fenntartású, működtetésű intézmény dolgozói vagy állami fenntartásúi. A felelősségük ugyanaz, és ez a feladat, ez a munka csak megfelelő hittel, odaadással és szeretettel végezhető el, és én büszke vagyok arra, hogy az intézmény rendszerünkben ilyen magas színvonalú munka folyik, és ezt mutatják is a különböző szinten elért eredmények. Én ehhez gratulálok minden pedagógusnak.
1: Rövidesen jövünk a záró résszel.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Zárjuk a mai beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk a pedagógus nap.
1: Külön szeretnék gratulálni Király Istvánnénak, Erikának, aki a pedagógus nap alkalmából átvehette Komló város legmagasabb kitüntetését, a közoktatásért díjat, és ezzel is megköszönve azt a több évtizedes munkát, amelyet még a komlói önkormányzat által fenntartott, működtetett intézményben végzett, illetve azt követően pedig a Klik kötelékében munkálkodott, mindig az oktatás volt az elhivatottsága, a megszállottsága, és ezért én büszkén adtam át neki a közoktatásért díjat. Gratulálok neki, és itt az éteren keresztül is szeretném megköszönni a pedagógusoknak azt a munkát, amit a szülők szemefényével, a gyermekekkel végeznek, és azt kívánom nekik itt pár héttel az évzárás előtt, hogy legyen nekik egy nagyon szép nyaruk, töltődjenek fel, az előttük álló feladatokra készüljenek, mert a 2026-27-es tanév se lesz egyszerűbb az előző évhez képest.
0: Polgármester úr, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A friss híreket, információkat követően folytatódik a Pécskafé Light itt a Best FM-en. Többek között hallható lesz majd, ha Wolfgang slágere a lángoly. Előtte érkezik az az énekesnő, akiről utóbbi időben túlontúl sokat nem hallottunk. Ő nem más, mint Alexander Burke, ezúttal Floridával közösen. Bad Boys a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinformban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek meetingpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Szellaszeti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Júliusban idén is várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház. Sok napsütésre számíthatunk hétfőn. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén is várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház. A szervezők tájékoztatása szerint a Bóbita Báb Színháznál július 10-e és 28-a között gyermekelőadások lesznek láthatóak, míg a Káptalan kert szabadtéri színpadán vígjátékok szórakoztatják a közönséget. Az előadások között lesz a Pécsi Nemzeti Színház Páratlan Páros című produkciója, de érkezik az Orfeum Színház, a Pesti Művész Színház és a Rátonyi Róbert Színház is egy-egy előadással. A részletekről már lehet tájékozódni a Pécsi Nyári Színház hivatalos oldalán. Elkezdődött a Magyar Nemzeti Parkok hete. A nyitó hétvégén a budapesti Vajdahunyadvárban mutatkoztak be a hazai nemzeti parkok, valamint civil szereplők, természetvédelmi egyesületek. Hétfőtől egy héten át Magyarország valamennyi nemzeti parkja, köztük a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság is változatos programokat kínál az érdeklődőknek. Túrák, előadások várják a vendégeket. A baranyai és a környékbeli programokról is lehet tájékozódni a Nemzeti Parkok hetének hivatalos oldalán. Június 5-én a Pál utcai fiúk című előadással zárta a 2025-26-os évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Ahogy az már hagyomány, az utolsó előadás alkalmából hirdették ki az évad női és férfi előadóit, akikre a nézők egész évben voksolhattak. A most záruló évad kedvenc női színművésze Stubendek Katalin lett, még az évad férfi előadója címet Götz Attila viselheti. Ők a kitüntető oklevél mellett számos tárgyi jutalomban is részesültek. Egy targonca égett egy telephelyen Harkányban, a Munkácsi Mihály utcában szombaton délelőtt. A siklósi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, ám a kiérkezésük előtt a helyszínen tartózkodók egy porraloltóval megkezdték a tűzoltását. Ezt végül az egység fejezte be egy vízsugárral. A tűz az épülettől távolabb keletkezett, így abban nem okozott kárt. Személyi sérülésről nem érkezett hír. A magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott nagy csatában kikapott a címvédő hollandoktól szombaton a varsói világbajnokság negyed döntőjében. A meccset 21-20 arányban nyerte Hollandia válogatottja, aki a mérkőzés nagy részében vezetett, a magyaroknak pedig nem sikerült megfordítaniuk a meccset. Ezzel a vereséggel a magyar válogatott búcsúzott a világbajnokságtól.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Csatornahálózat tisztítást végeznek Pécsett hétfőtől egy héten át a Hungária utca Petőfi és Rákóczi út közötti szakaszán. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődik a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A munkát teljes útzár mellett végzik. Folytatódik a gázhálózat rekonstrukció a pécsi Péter utcában. Itt is teljes útzár mellett dolgoznak, és lezárták a Rengeteg utcát is ivóvízhálózat bővítés miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn igazi nyári idő vár majd ránk. A napsütésé lesz a főszerep, fátyol és gomoly felhők azért megjelenhetnek az égen. Számottevő csapadék nem várható, a szél azonban helyenként megélénkülhet. A kora reggeli órákban 15, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen! A friss híreket, információkat követően folytatódik a Pécs Café Lejt izgalmas témákkal, és most valóban több zenével. A mikrofonnál H. Horváth László. Egészen biztosan játszom majd Krisztina Aguilera meg a slágerét, szól a Beautiful, énekel Horváth Tamás, előtte itt van Alexander Bird.
0: 101 hét Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Folytatjuk a tegnapi beszélgetés Kurusz Kornéliával, a PTI adjunktusával a szúnyogokról. A klímaváltozás miként befolyásolja a szúnyogok helyzetét Magyarországon és Európában?
1: Klímaváltozás alatt lehet beszélni arról is, hogy melegszik a hőmérséklet, mint az átlag hőmérséklet, de fontos megemlíteni azt is, hogy nem csak a hőmérsékletben lesz változás, hanem ezek az időjárási körülmények olyan módon változnak, hogy akár a csapadék mennyisége, vagy a csapadék eloszlása is jelentősen megváltozik. Itt gondolhatunk a nagyon extrém időjárási körülményekre is, hogy akár hosszú heteken, hónapokon keresztül szárazság van, majd hirtelen esik le nagy mennyiségű, tehát akár egy havi, átlagosan egy havi csapadék mennyiség egyszerre esik le. Ezek mind-mind hatással lesznek arra, hogy a szúnyogok hogyan, mikor tudnak szaporodni, illetve mely fajok fognak tudni alkalmazkodni ehhez a fajta környezeti változáshoz. Alapvetően a melegebb időjárás az azt hozza magával, hogy kitoródik, hosszabbá válik a szúnyog szezon, korábban indul akár a tavaszi felmelegedés, és egészen késő ősszel, tehát akár még szeptember, októberben is alkalmas a hőmérséklet arra, hogy a szúnyogok szaporodjanak és életben maradjanak, tehát egyrészt egy ilyen kitolódott, hosszabb időszakot jelent, másfelől pedig olyan fajok is megjelenhetnek, itt elsősorban a trópusi vagy akár mediterránumból érkező fajokra gondolunk, amelyek eddig például a teleinket nem tudták túlélni, tehát ugyan itt voltak, vagy behurcoljuk őket idegen területekről, de mondjuk a téli fagyok vagy a téli hideg időjárás nem engedte, hogy túléljenek, az enyhébb telekkel és akár csapadékosabb tavaszi időjárással ezek a fajok is könnyebben túlélnek, akár könnyebben szaporodnak és terjednek. Tehát itt röviden összefoglalva nem csak egy kitolódott szezonnal, hanem újabb fajok, trópusi fajok megjelenésével is kell számolnunk.
0: Hogy mit érdemes tudni a tigris szúnyogról, hamarosan kiderül, addig is zenélünk itt a Pécske Félájtban.

0: legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Kurucz Kornéliával, a PTA adjunktusával.
1: Alapvetően a tigrisszúnyog valóban, amelyeket leggyakrabban emlegetünk, mint inváziós idegen faj, gyakorlatilag a 70-es évek óta van jelen Európában, és már a egész Európát, és így Magyarországot is, hát nagyon csúnya kifejezéssel élve megszállták, tehát gyakorlatilag mindenhol előfordulnak Magyarországon is. Emellett van még két másik ilyen idegen honos faj, a japán bozótszúnyog, illetve a koreai szúnyog, amelyeknek a monitorozását érdemes végezni egész Európában. A kockázatuk elsősorban abban rejlik, hogy egyrészt idegen fajok, tehát mindig, amikor egy idegen faj érkezik egy új területre, és ott képes megtelepedni, meghonosodni, elszaporodni, akkor az ugye helyi egyéb fajokra, akár védett fajokra nézve is kockázatot jelenthet. Ugye a szúnyogok esetében ezt egy picit nehéz értelmezni, hogy miért gond nekünk az, ha az egyik szúnyog kiszorítja a másik szúnyog fajt, hiszen nem védett fajokról beszélünk, sőt, igazából az átlag embert egyáltalán nem érdekli, milyen szúnyogfaj csípi, hiszen mindegyik kellemetlen. Ennek a kockázata mégis abban rejlik, hogy míg mondjuk a hazai fajaink közül csak néhány az, amely egyébként emberről is táplálkozik, vagy mindössze néhány faj szerepel, vagy tartunk számon vektorszervezetként, tehát amely tényleg képes kórokozókat terjeszteni a csípésükkel, addig például a tigrisszúnyog, vagy az egyéb inváziós fajok gyakorlatilag szinte kizárólag emberekről táplálkoznak, kimondottan városi környezetben, emberközeli környezetben szeretnek szaporodni, így sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ezek a fajok megcsípnek minket, és egy olyan fajról beszélünk, amely világszinten ismert, hogy nagyon sokféle kórokozó terjesztésére képes, és a viselkedése is más, mint a hazai fajainknak, akár fényes nappal is csíp minket. Sokan számolnak be arról, hogy egészen agresszív módon, tehát nem csak az árnyékban, nem csak alkonyatkor találkozunk ezzel a fajjal, hanem akár napközben is. Tehát van egy olyan gyakoribb és hosszabban tartó interakciónk is ezzel a fajjal, ami azt az érzetet kelti az emberekben, hogy sokkal több szúnyogban, míg valójában nem biztos, hogy egyes számra tényleg több van belőle, viszont a viselkedése, a csípési szokása, az, hogy tényleg a környezetünkben fordul elő ez a faj, ez jelentősen rontja azt az érzetet, ami egy szúnyoggal jön.
0: Hamarosan jövünk a záró résszel.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Beszélgető partnerem Kurucz Kornélia PTA adjunktusa. Maradjunk még a tigris szúnyognál.
1: Ami ilyen szempontból kockázat vagy nem kockázat, az, hogy egy kórokozót terjeszteni képes egy faj, az nem egyenlő azzal, hogy ténylegesen terjeszt is betegségeket egy régióban, egy területen. Magyarországon ugyan jelen van régóta stabilan az ázsiai tigrisszúnyog, de jelenleg nem igazolt, hogy bármilyen kórokozót terjesztene az országban, tehát itt fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a szúnyogokat érdemes monitorozni, a szúnyogok jelenlétét vagy terjedését, de a bennük lévő kórokozókat is. Erre irányuló monitorozó program zajlik jelenleg is Magyarországon, de szerencsére egyelőre nem igazolt, hogy bármilyen kórokozó lenne bennük. Visszakanyarodnék egy picit a klímaváltozásunkra, az, hogy egy vektorfaj már megjelent, illetve egy új faj már megjelent, időkérdése lesz, hogy egyébként újabb és szintén mediterránumban vagy trópusi területeken honos kórokozó is megjelenjen, és ez esetben beszélhetünk majd egy emeltebb kockázatról, amikor annak is nőhet az esélye, hogy az adott kórokozókat terjesszék ezek a fajok.
0: Nagyon fontos téma a gyérítés, úgyhogy adódik a kérdés, milyen módszerek léteznek a gyérítésre, és melyiknek mi az előnye és mi a hátránya?
1: A gyérítésre is számos megoldás lehetséges. Itt nagyon sokszor hangzik, illetve sokszor említésre kerül az úgynevezett biológiai vagy kémiai gyérítés. Itt viszont azt hangsúlyoznám, és nem is valóban biológiai szerekkel vagy kémiai vegyszerekkel történő kezelésről beszélünk, de sokkal inkább hangsúlyos azt tisztázni, hogy magát a fejlődő, vízben fejlődő szúnyoglárvákat célozza a kezelés, vagy pedig már a kifejlett repülő rovarokat. Ugye a lárvák kezelése abból a szempontból hatékonyabb, vagy célra vezetőbb, hogy ott tulajdonképpen a forrást, az utánpótlást szüntetjük meg. Tehát akár azzal, hogy már fizikailag megszüntetjük azokat a felgyűlő vizeket, és itt hangsúlyoznám, hogy olyan vizekről, ideiglenes vízgyűlemekről beszélünk, amelyekre nincs feltétlenül szükség. Azzal, hogy magát a vízforrást megszüntetjük, már elejét vesszük annak is, hogy egyáltalán lerakja egy nőstényszúnyog a tojásait a víz közelébe, vagy a víz felszínére. Ha a vízben már fejlődő lárvákat kezeljük, és itt jön képbe a biológiai kezelés, így hívunk, hogy biológiai kezelés, akkor ott magát a lárvák fejlődés menetét szakítjuk meg, tehát nem engedjük őket tovább fejlődni, elpusztítjuk őket, mielőtt kifejlett rovarok lennének, tehát megakadályozzuk, hogy egyáltalán repülni, csípni tudjanak. Ezt azért is nevezzük biológiai kezelésnek, mert tulajdonképpen egy természetben előforduló talajlakó baktériumnak a toxinjáról, fehérjéről beszélünk, amely megfelelő adagolás, megfelelő dózis mellett szelektíven a csípőszúnyogok lárváit fogja elpusztítani, de fontos hangsúlyozni, hogyha egy élő természetes vízről beszélünk, ahol egyébként egy egészséges ökoszisztéma működik, akkor ott a szúnyoglárvákat, akár a vízben élő egyéb szúnyogokat fogyasztó szervezetek is tudják gyéríteni, tehát akár már

0: ragadozó bogarak, vízibogarak, szitakötő lárvája, halak, békák szintén fogyasztanak vízben szúnyoglárvákat, tehát ezt is egy biológiai kezelésnek lehet tekinteni.
1: Innen folytatjuk jövő héten szombaton a Pécs Café Lightban.
2: Esekinek el nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Light eddig tartott, jövő héten szombaton a szokásos időben 3 óra után folytatjuk. Érkeznek a legfrissebb hírek és információk időjárással és közlekedéssel a felelős szerkesztőtől, Ince Annitól, aztán folytatódik a hétvégi zenei maraton a Déjà Vu slágerével I Can't Stop a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Nemzetközi gyakorlatot tartott szombaton a Határszél Egyesület. Hétfőn akár 28 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tartott szombaton a Határszél Egyesület nemzetközi partnereivel közösen. A Dráva-Szabolcsi kikötőben tartott eseményen csaknem tucatnyi önkéntes mentő egyesület vett részt, közel 150 taggal. A magyarok mellett német, osztrák és horvát egyesületek is jelen voltak az eseményen, ahol többek között baleseti mentés, vízből mentés és erdőtűzből mentés is szerepelt a feladatok között. A gyakorlat eredményesen zárult. A rendezvényen adták át a Határszél Egyesületnek azt a víz alatti drónt is, melynek beszerzésében Siklós városának önkormányzata is segített. 11 új intézmény csatlakozott az Európai Parlament nagyköveti iskolája programhoz a hamarosan záruló 2025-26-os tanévben. Köztük van a pécsi Lővei Klára gimnázium is. A résztvevő iskolák pedagógusai és diákjai a tanév során iskolán kívüli és belüli programokon keresztül szereztek ismereteket az Európai Unióról és az Európai Parlamentről. A nagykövet iskolák képviselői a címről szóló oklevelet és plakettet pénteken vehették át Budapesten. Május végén nyitotta meg kapuit a Villányi Kikerics bölcsőde. Az új intézmény az egykori óvoda épületének a helyén teljesen megújult formában valósult meg. A bölcsődében két csoportszoba áll a gyerekek rendelkezésére, fejlesztő játékokkal, pihenő és foglalkoztató terekkel. A Rákóczi utcai intézményben 28 kisgyermek számára van férőhely. A bölcsőde Villányban vagy a környező településeken élő gyerekeket vár. A beiratkozási szándékot személyesen a bölcsődében, vagy e-mailben, illetve telefonon jelezhetik a szülők. Június 11-e és 13-a között rendezik az 59. Mecsek Rallit Pécsett és környékén. A Service Park csütörtökön délután nyílik meg az Expo Centernél, és még ezen a napon megtartják a hivatalos tesztet is. Pénteken délután 6 órakor lesz az ünnepélyes rajt ceremónia a Széchenyi téren. A centrum parkolóban versenyautók lesznek láthatóak, és ezen a napon két gyorsasági szakaszt is teljesítenek Pécsvárad és Hosszúhetény térségében. Szombaton újabb gyorsasági szakaszok várnak a mezőnyre, majd az ünnepélyes célceremónia délután 5 órakor kezdődik a Széchenyi téren.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Csatornahálózat tisztítást végeznek Pécsett hétfőtől egy héten át a Hungária utca Petőfi és Rákóczi út közötti szakaszán. Naponta reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Új vízaknák építése kezdődik a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában. A munkát teljes útzár mellett végzik. Folytatódik a gázhálózat rekonstrukció a Pécsi Péter utcában. Itt is teljes útzár mellett dolgoznak, és lezárták a Rengeteg utcát is ivóvízhálózat bővítés miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn igazi nyári idő vár majd ránk. A napsütésé lesz a főszerep, fátyol és gomoly felhők azért megjelenhetnek az égen. Számottevő csapadék nem várható, a szél azonban helyenként megélénkülhet. A kora reggeli órákban 15, napközben legfeljebb 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anna Mária, köszönöm szépen, innen folytatjuk holnap 3 órakor a Best FM-en, ahol jön már is több mint 20 perc zene, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Biztosan hallható lesz majd a Lokál Patrióta csapat, a Halott Pénz és a Topban, előtt itt a Déjà Vu felvétele, ez már az I Can't Stop.
0: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Gábortól kaptam közlekedési információt, 30-as 889, Szentegyhetes. Hello Laci, szokásos túrámat hozom, vagyis Szekszárdon indultam, Pécs felé tartok a 6-oson. Egyelőre balesettel vagy trafivaxsal nem találkoztam, de mindenkit arra intek, csak óvatosan az utakon. Köszönöm szépen, a hasonló jelzéseket este 6-ig várom, tehát még nagyjából fél órán keresztül. Ami pedig a folytatást illeti, Milány a 90-es évek, itt van Égő Lány Sher is, lágere, szól a Save Tonight, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, holnap reggel 21, napközben a 30 fok a legvalószínűbb, magas UVB sugárzással, úgyhogy ha lehet, akkor 11 és délután 3 óra között nem menjünk ki a tűző napra. Aztán kedden lesz majd a rekord 31-32-es csúcsokkal, ott viszont már főként a délutáni óráktól jöhetnek a záporok, zivatarok, a szerda 28 fokot hoz 3 mm esővel, míg csütörtökön összességében 23-24 fokra készülhetünk 6-8 mm csapadékkal. Az időjárás ide után folytatódik a zenei maraton Vastag Tamás lágerével, szól a Soha Még a Best FM-en.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Itt ülök még a pályaudvaron, akkor is, ha már várni nincs kire. Amit mondanék, nem mondhatom.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

a legjobb zenék. 101.7 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vörös Kereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csak nem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesi 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balaton fenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül 2 súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bos Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Világháborús bombát találtak Veszprémnél, tömegek előtt misézett a pápa Madridban, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füleskubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyeset honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, elindult az új éghajlati portál, katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollenterhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök Fengyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap még zavartalan lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat, záporokra, zivatarokra és élénk, helyenként erőszerre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a nagy büdös helyzet, hogy eljött a vasárnap utolsó 4 órája, mondjuk ezért a hétvégéért szerintem nem kár, hogy elmúlt, viszont a legjobb zenék itt vannak, úgyhogy indítom is, jön Shakira és az Underneath Your Clothes.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

ilyen. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő sláger igazi kulturális jelenségé vált akkor, amikor megkapta azt a titulust, hogy ez lehet a Verdák betét dalam. Szerintem minden szülő, minden felnőtt meg gyerek ismeri, mert hát elképesztő siker lett a film, és így a dal is. Ez Rascal Flatts és a Life is a Highway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a projekt, amit Nagyjáli énekesnő és dalszerző és Markus Moser producer alkotta. Ha minden igaz, akkor 30 perc alatt írták meg, és egy átbulizott éjszaka szerzeményem. De milyen jó buli lehetett, atya világ! Jön a Rapture!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ez volt a Westlife 9. olyan slágere, ami első helyezett lett az angol listákon, ezért nagyjából rekordtartó. Hogy miről van szó? Hát az Uptown Girl-ről a Westlife-tól már indítom is!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi, ikonikus fekete-fehér videóklip, amely a poptértörelem egyik leglátványosabb vizuális alkotása. Hogy kiről, vagy éppen miről van szó, vagy kikről, hát ő Madonna és a Vogue.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egyelőre marad a napos nyári idő, szolgálatban a Vöröskereszt a Balatonnál, 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csak nem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül 2 súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és indul egy újabb óra telepakorban nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal, és hát persze azzal az igazi Best FM-es feelinggel. Yves LaRocque kezdi az órát, ez kérem szépen a Rise Up, úgyhogy emelkedjünk fel mi is!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A két úriember, hölgyek, urak elválaszthatatlan barát volt, viszont ez volt az utolsó dal, amin így nagyon együtt működtek, hiszen utána Will Smith elkezdett úgymond a szóló karrierjén, na meg hát a filmes karrierjén dolgozni. Ez DJ Jazzy Jeff és a The Fresh Prince közöse, a Boom Shake the Room.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer megkérdezték 50 Centet, hogy mivel kereste a legtöbb pénzt. Erre ő azt mondta, hogy nem a zenével, nem a filmekkel, nem a reklámokkal, hanem vízzel, hiszen teljesen meg volt rökönyödve, hogy veszik az emberek a palackozott vizet, amikor az folyik a csapból. Ő is neki állt ezt gyártani, mellé tette a nevét, és nagy valószínűséggel ömlött a Della. Ennyi. Most pedig nálunk jön a Candy Shop, ott is ömlik valami.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután kiváltak a Spice Girls-ből, pontosabban a Spice Girls felbomlott, hát eléggé nagyot kellett durrantani ahhoz, hogy nagyjából megmaradjon az ember így a zenei szférában. Messinek viszont sikerült, lehet, hogy az volt az egyik indoka, vagy lehet, hogy ez volt az egyik oka a sikernek, hogy a következő dal videóklipjét a spanyolországi Ibiza szigetén forgatták, és ott egy nagyon komoly klubban. Bizony, na, jön az I Turn to You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem nagyon akarok én videoklipekről beszélni, de itt most muszáj, hiszen jön a Fatboy Slim és a Praise You, és a hozzá készült klip a pop történelem egyik legviccesebb és leghíresebb alkotása. A rendező Spike Jonze gondolt egy nagyot, és egy amatőr tánccsoporttal, rejtett kamerákkal felvéve, úgymond egy ilyen flashmobot csináltak a teljesen, de teljesen tudatlan járók elők között, és amúgy pár száz dollárból csinálták meg az egészet, tehát nem volt olyan nagy durranás. Viszont az MTV Video Music Awards-on hát nyert. Ennyi. Jön a Praise You!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tömegek előtt misézett a pápa Madridban, elindult itthon a füles kubik szemlálás, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyházfő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes elességkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyeset honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy már mindenki pihen, vagy legalábbis gondolt rá. Nálunk viszont most munka van, és hogy erre ráelősítsünk, így jön Kelly Rowland, és a Work, na gyerünk!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek a névnapok kapcsán. Ajaj, június 8-a van holnap, ami azt jelenti, hogy Medard névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágneseket, az Ellákat, a Helmákat, az Izabellákat és a biztonság kedvére a Vilmosokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozd, tessék felköszönteni. És pont, na, nálunk pedig a folytatásban jön a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Outkast lágert a Rolling Stone magazin beválasztotta a történelem 500 legjobb száma közé, és a kritikusok a mai napig Big Boy karrierjének egyik legstílusosabb és legkifinomultabb pop-rap felvételeként emlegetik. Na kérem szépen, ez a The Way You Move.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nem tudom, hogy ki hogy van veled, de nekem Beyoncé mindig is olyan lesz, hogy hosszú, gyönyörű, szép haj, nagyon csinos test, és a többi, és a többi, és a többi. Ez a rövid haj, amit múltkor vagy nemrég megpróbált, és valahogy nagyon nem jött be. Úgyhogy én el is engedem, és remélem, hogy hall engem, és változtat. Ha meg nem, akkor meg azt mondom, hogy változtasson. Na mindegy, jön a Naughty Girl, az biztos.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és még 11 óra előtt szerintem pont belefér a hip-hop történelem egyik legnagyobb klasszikusa. Csak szólok, ez nem más, mint Warren G és a Regulate.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem már mindenki közel van a pihenéshez, hiszen ez már a vasárnap utolsó órája, amit az isteni Taylor Swift kezd. Ez a You Belong With Me. Az a kemény.
1: Ez a Night Shift

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, milyen idő lesz holnap. Na vágjunk is bele, 19 fokra ébredünk, 28 lesz napközben, és a biztonság kedvéért marad a zápor és zivatar. Jaj, de jó nekünk, úgyhogy ennyi, ezt adta a gép, hát remélhetőleg valaha jobb lesz. Az viszont biztos, hogy nálunk most a folytatásban Robbie Williams érkezik, ez a Let Me Entertain You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ezzel a szerzeménnyel jelezte Király Viktor azt, hogy ő nem csak ilyen szerelmes, meg ömlengő dalokat tud csinálni, hanem igazi, kemény, bulizós lágereket is, mint például a következő. Ez a Fire!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, és hogyha úgy van, bekövetni és belájkolni. De ezt szerintem már ti tudjátok nagyon jól. Viszont azt nem, hogy mivel.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és üdv mindenkinek, hiszen eljött a búcsú ideje. Remélem mindenki jól érezte magát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mondanám, hogy jövő héten találkozunk, de nem, hiszen egy pár napra elruccanok pihenni. Úgyhogy Whiteboy várma titeket a szombat és vasárnap is. Na mindegy is, én viszont most leléptem, úgyhogy üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Valamikor találkozunk, addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

blokkolnám. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődöm, majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

Come on.

mond, miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.